gan chrota crudu na bánta Gael grian gach lág o trán hóna A son go híche is a rí réalta